Szegedi Tiszahíd vasszerkedelre töltötték fel a képeket, az apura másznak az egyetemisták, egy internetes videóval állnak egy ideig, aztán több kamerájából vették fel, vagyis többen voltak.